Szuperstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb!
2: I'm a

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Van más?

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió. Lift me.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Super DJ Rádió, zenében a legjobb!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Super DJ Rádió hírek. A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadt.

0: nekem,
1: Pali. Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: In a world of consciousness, where dreams do exist, let the rhythm surround you.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

mama. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Radio.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: Ott vagyunk már?
3: Nem.
2: Ott vagyunk már?
3: Igen. Tényleg?
2: Nem. Ott vagyunk már?
4: Nem.
2: Ott vagyunk már?
3: Nem. Itt vagyunk.
2: Ott vagyunk már?
4: Nem.
3: Ott vagyunk már?
4: Igen.
2: Ó, na végre.
5: Igen. Megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: ...1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues. The return

0: ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Super DJ. Radio Hungarian Web Radio Station.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

you end up the try. The love I have will make you

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok a mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát a lejátszókban meglepetésszerűen nem azok a bad 90-es évek, hanem inkább ezek a lightosabb zenék. Ehhez kívánok én mindenkinek nagyon-nagyon kellemes estét, jó szórakozást velünk a Super DJ Rádióval, és hát azt mondom nektek, hogy maradjatok velünk, tartsatok velünk, mert megéri, a mai este nagyon kellemes lesz. Semmilyen féle őrületes muzsikát nem fogok játszani, ugye, hogy ígértem nektek vasárnap, hogy nem lesz egy Dream Dance, és nem lesz trance muzsika sem, meg még Eurodisco sem lesz, de a zenei hozatal nagyon-nagyon igényes, kellemes, és az az igazság, hogy a Whitefülűeknek is hoztam muzsikát, tehát egy kicsit változatos lesz a zenei összeállítás, és ugye Yellow is fog nekünk zenélni, azért mondom, mert Yellowhoz fel kell nőni zeneileg, és hát én tudom, hogy a Super DJ Rádió hallgatói igen-igen fel vannak nőve a jó muzsikához, aminek én nagyon örülök, és üdvözlöm is a hallgatókat. Gyerekek, először mondjuk, hogy olyan zenék lesznek, amik slágerzenék, tehát egy nagy slágerek, világslágerek fognak szólni. Aztán majd csinálok egy olyat, hogy lelassítom a zenei hozatalt. Az egy fél óra, amiben én majd nem fogok belebeszélni, lassú zenék fognak szólni, de lassú zenékből is úgy válogattam, hogy inkább az értékesebb zenéket fogom mutatni, amik ugye zeneileg nagyon-nagyon rendben vannak, az együttes is, és az ének is olyan, hogy hát felülmúlhatatlan. Csak példaképpen mondom, hogy a Bonnie Tyler is fog nekünk ebben a fél órában zenélni, a Wham együttes is fog nekünk zenélni ebben a fél órában, és Celine Dion is fog nekünk énekelni hatalmasat, nagyon-nagyon nagyot. Aztán majd ugye ez a fél óra eltelik, és utána visszajövök a kellemesebb zenékhez, de már a lassú zenék félre lesznek téve. És hát gyerekek, ugye tudjátok, hogy van nekünk Viberünk, és azt mondom, hogy gyertek a Viberünkre. És hogyha úgy adódna, hogy játok meg nekem, és én nagyon szívesen le fogom játszani, már is mondom a Viber számunkat, 36 70-es 45 95 99 és 5-ös a vége. Nos hát, gyerekek, jó szórakozás mindenkinek, és már is folytatom a műsort az OMD együttessel, és hát természetes, hogy a legeslegnagyobb slágerét fogjuk hallgatni.

És a gyerekek menet közben már is házi barátunk azt írja, hogy szép estét a hallgatóknak. Szia Zsolti, felkeltetted a figyelmem a zenei mondókád áradatával. Hallgatás, fülelés, hát figyelj, azt mondom neked, hogy érdemes velünk maradni, mert tényleg olyan zenék jönnek, amik nem arról szólnak, hogy na most egy nagy buli van, hanem inkább arról, hogy úristen, de sokat hallgattuk ezt a zenét annak idején a 90-es években. Na meg, hogy kellemes is legyen, ugye a lassú zenék olyanok lesznek, hogy én végighallgattam tegnap, hogy imádtam azt a fél órát, tehát, és most is nagyon szívesen fogom végighallgatni a lassú zenéket is, meg ugye az egész zenei hozatalt. Aztán Isa István barátunk azt írja, hogy csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből, az is a család jelen, már vártunk téged, örülünk, hogy újra itt vagy, jöhetnek a jó kis pincsi muzsikák, jönni is fognak, és hát István, az az igazság, hogy én is örülök, hogy itt vagy te is, itt van házi barátunk is, és ugye mindenki más is itt van velünk. Jó szórakozást kívánok nektek!

Gyerekek, emlékeztek még az együttesre, Self-Tell, és ugye a Tainted Love. Na most én nem azt a zenét fogom játszani tőlük, hanem egy meglepi zenét.

következőben mindenki nagy kedvenc együttese következik. A zene címe Fade to Grey, és hát ugye ez mit is jelent, hogy elszürkül. Attól függetlenül, hogy ez a zene címe, hát nem elszürkülés következik, hanem inkább felvilágosodás vagy ragyogás a zenében.

én elmondom nektek, hogy mi ennek a zenének a címe. Hát, Dan Satker, és ugye, ami annyit jelent magyarul, hogy táncoló hülye, de mégis a zene hatalmas, és ugye ez itt már a funky zenei stílus.

Gyerekek, én elmondom nektek, hogy azért a funky zenében is azért lehet olyan muzsikákat találni, amik igazán csemegék. Hát egy ilyet hallgatunk közben, megjelent a Bandessa hegesztő barátom, aki azt írja, hogy szia Zsolti, Bandessa hegesztő jelen Csorvásról. Üdvöm minden hallgatónak, aki itt van ugye velünk, de jó, hogy itt vagy, kell az energia a jó kis zenéiddel. A jó kis zenéiden keresztül így estére még mindig melózom. Hát hegesztő barátom, azt mondom neked, hogy azért már ilyenkor érdemes letenni a hegesztőt, na meg a flexet, meg a munkát, magát a munkát is már érdemes letenni, hiszen 20 óra 29 van, de hát ugye ez egy olyan szakma a tiéd, ami nem igen ér véget soha, vagy nagyon hamar véget ér, vagy ha belefogsz, akkor tudom, hogy ennek mennie kell, nem érhet véget. Hát jó zenehallgatást kívánok neked, és örülök, hogy velünk vagy. Aztán Encsike is itt van, ő azt írja, hogy hello, hello, szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike is becsusszant végre. Gyönyörű, szép, fincsi zenékkel teli estét kívánok mindenkinek, neked pedig szuper jó adást. Puszcsika, Encsike, hagy szóljon, hangerő maximumon. Hát ti még nem tudjátok, hogy most ez nem az a zenei összeállítás, ahol a hangerőnek ordítania kell. Ez inkább ilyen pihentető és kellemesebb zenei összeállítás, de hát már is ugye itt van a Wonderful Life és a Black együttesen van, de az az igazság, gyerekek, hogy hamarosan én hallgatni fogok még egy ilyen fél óra, és utána befogom a számat, akkor pedig csak is lassú zenék fognak szólni. És hát ugye, ahogy mondtam nektek, én már végig hallgattam tegnap azt a fél órát, nagyon élveztem, és remélem, hogy ti is így fogtok járni.

És a gyerekek, menet közben Mazsi is megérkezett hozzánk, aki azt írja, hogy szép estét és szuper adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, köszönöm szépen. És én meg neked kívánok nagyon jó zenehallgatást, és elmondom neked, hogy ezek a zenék, amik ma fognak szólni, azt fogod hinni, hogy direkt neked szólnak. Tehát nagyon jó zenék jönnek, és én tudom, hogy te milyen zenéket szeretsz, hát azt fogod hinni, hogy neked játszom a muzsikát közben. Üdvözlöm Mónikát is, aki Tápió Györgyéről csatlakozott hozzánk. Hát szia Móni, nagyon-nagyon jó zenehallgatást és jó pihenést kívánok neked, és örülök, hogy velünk tartasz a Super DJ Rádióval.

aki énekelt nekünk, Stephanie Mills, és ő azt énekelte, hogy a dal az gyógyszer. Közben Gyula barátom is jelezte, hogy itt van velünk. Hát szia Gyula, nagyon jó zenehallgatást kívánok neked. És hát mondom neked is, mert tudom, hogy szereted te is a lassú zenéket, hogy ma az a fél óra zenei összeállítás, amiben meg sem szólalok, az a lassú zenékből fog állni, és hát a legesen legjobbak fognak szólni, azért nagyjából meglepő muzsikák, tehát direkt nem mondom, hogy mik szólnak, úgy már az egészet nem mondtam el, ugye? Nos, hát a következőkben Americanos, és hát ki fog nekünk zenélni, gyerekek? Megint egy világsláger fogunk hallgatni, Hallie Johnson zenél nekünk.

közben Mazsi azt írta, hogy de jó ez a zene, és hát igen, nagyon jó, amire én azt válaszoltam, hogy ez egy ilyen kedves, nagyon kedves ez zene. Na de a következőkben, hogy illő legyen a zene folytatásnak Karma Kameleon, és hát a Kultúrklub együtt

előtte még jön George Moroder, és utána én hallgatni fogok, és lehet, hogy úgy leszek, hogy csukott szemmel fogom végig hallgatni a muzsikákat, amiket én csak is nektek hoztam a Super DJ Rádió hallgatóinak, mert egyébként egy buliban ezek a zenék nem olyanok, úgyhogy nektek fognak szólni a zenék, és már is itt van George Moroder.

És a gyerekek, ennyi volt a lassú zenei összeállítás. Én szerintem nagyon-nagyon kellemes, és hát jó érzés ilyen zenéket is hallgatni. Örülök, hogy sokan jeleztétek vissza, hogy igen, jók ezek a lassú zenék. Nos, hát már nem ennyire lassú zenével, de nagyon kellemes muzsikával folytatom a műsort. Az Alphaville együttes Jeruzsálem című dalát fogom nektek mutatni.

Nos, hát gyerekek, így a műsor végén, vagyis az adás végén úgy döntöttem, hogy azért hozok olyan zenét is, amit már tőlem elvártok, ugye, mert én tudom, hogy mi az, amit elvártok tőlem. Supernature és az együttes pedig a Káron együttes. Hát gyerekek, ez már a 80-as évek, és hát szinti pop mondhatnám így, és azért annak idején ez a zene azok körében, akik szerették az igényelt zenét, hát nagyon-nagyon elterjedt muzsika volt.

Hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a zenei összeállítást, ami ugye nem volt dream dance-es, nem volt trance-es, inkább kellemes zenékkel jöttem hozzátok, és sok lassú zenével. Aztán ne feledjétek, hogy vasárnap megint jövök hozzátok 18 órától 20 óráig, és áthozom az energikus 80-as éveket, vagyis a high energy zenei stílust, ahol majd lehet zenét is kérni, és hát ugye megint a csemege muzsikákra fogok majd hangolódni. Hát köszönöm ugye, hogy velem tartottatok, viszont akik még maradnak, azoknak további jó szórakozást kívánok, akik dolgoznak, azoknak azt kívánom, hogy gyorsan teljen el az éjszaka, ahogy szoktam mondani, és hát minél előbb menjetek haza pihenni. Hát sziasztok, jó itt nektek!

0: csak neked zenélünk.
1: And celebrate the world.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

show! Ooh.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Love goes

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!
1: Let's do it!

Listen! Do it with me! Woo.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Moszkva. A city of adventure and passion. Where people love and fight in the burning lights of Moscow night.